0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Hétfőn kezdődik az érettségi, távhővezeték felújítás kezdődik a Veselényi lakótelepen, és kiemelkedő évet zárt a Magyar Vöröskereszt Hajdúbiharban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kétanics Márk pszichológus a rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgatrukk is.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse. Illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Távhővezeték felújítás kezdődik Debrecenben, a Teleki utca 24-38 szám közötti szakaszon a hőszolgáltató megbízásából. A munkálatok május 4 és június 30-a között zajlanak. A felújítás idején a járdák és a tömblehajtók használata részben korlátozott lesz, ami a közlekedést és a parkolást is érinti a környéken. A kivitelezés zajjal járhat, ezért a lakók türelmét kérik. A munkák miatt két alkalommal szünetel a melegvízszolgáltatás is napközben, reggel 8 és délután 4 óra között. Az érintett épületek között több Teleki utcai és Veselényi utcai társasház, valamint a Tóth Árpád gimnázium is szerepel, írja a Dehír. Könnyebb lett az ügyintézés a digitális űrlapok bevezetésével a Zafír portálon, számolt be róla a Debreceni Vízmű ZRT közleményében. A fejlesztésnek köszönhetően a debreceni vízszolgáltatási ügyekkel kapcsolatban már több ügytípus is egyszerűen online intézhető sorbanállás nélkül. Az új rendszerben elérhető például részletfizetés vagy fizetési halasztás kérése, egyenletigazolás igénylése, illetve a személyes adatok módosítása is. Emellett lehetőség van felhasználói változások bejelentésére és különféle kedvezmények igénylésére is. A digitális megoldás célja, hogy gyorsabbá és átláthatóbbá tegye az ügyintézést, miközben csökkenti a papíralapú adminisztrációt. A portálon a városlakók saját időbeosztásuk szerint intézhetik az ügyeiket. A fejlesztéstől azt várják, hogy kényelmesebb és hatékonyabb lesz a kapcsolattartás a szolgáltató és a felhasználók között. Eredményes évet zárt a Magyar Vöröskereszt Hajdúbihar vármegyei szervezete, amely éves küldött gyűlésén számolt be a 2025-ös eredményekről. A rendezvényen elismeréseket is átadtak a kiemelkedő munkát végző önkénteseiknek, számolt be róla a Dehír. A szervezet mintegy 8000 fős tagsága továbbra is stabil hátteret biztosít a működéshez. A cél a jövőben is a sokoldalú tevékenység fenntartása, beleértve a véradást, az első segélynyújtást, az egészségfejlesztést és az ifjúsági programokat. A napsütési lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Pályafelújításra pályázik Debrecen városa. 100. szezonját nyitotta meg a hajdúszoboszlói strand, és ma az édesanyákat köszöntjük, Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Pályázatot nyújt be Debrecen városa a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályafelújítási programjára, 3 műfüves pálya korszerűsítésére. A fejlesztés a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, valamint a Józsa-Grund A és B pályákat érinti, írja az önkormányzat oldala. A felújítás költsége pályánként mintegy 25 millió forint, amelynek 70%-át az MLS, 30%-át az önkormányzat finanszírozza majd. A munkálatok várhatóan 2026-27-ben valósulhatnak meg. Megkezdődött a jubileumi 100. strandszezon a Hungarospa fürdőkomplexumban, amely hagyományosan május 1-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A nyitáskor már több medence is várta a vendégeket, a teljes kínálat viszont június közepétől lesz majd elérhető. A strandon található egyébként Közép-Európa legnagyobb épített medencéje. A létesítmény idén is jelentős forgalomra számít, akár 1,5 millió vendéget is fogadhatnak a szezon során. Vezetőváltás és fontos döntések is születtek a Debreceni Egyetem szenátusában, számolt be róla az UNIDEB. A legutóbbi ülés mérföldkőnek számít, hiszen lezárult egy hosszú vezetői időszak, és új korszak kezdődik az intézmény életében. A testület élén utoljára Szilvási Zoltán rektorált, aki átadta a tisztséget a megválasztott rektornak Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangú döntéssel támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is, valamint módosításokról határozott az egyetem működését szabályozó dokumentumokban. A legköszönő rektor beszédében az elmúlt több mint egy évtized eredményeit értékelte, kiemelve az intézmény fejlődését és a vezetés együttműködését. Úgy fogalmazott, hogy az egyetem jelentős átalakításon ment keresztül, és erős alapokra építve folytathatja majd a munkáját. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozhatja meg, fogalmaztak a szakemberek. Anyák napja van, a ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, ezt mondta rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg ad a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanya és a kisbaba között.
1: Isten éltesse az édesanyákat! Derült, napos, száraz idő lesz térségünkben, a déli délkeleti szél azonban többször megerősödhet. Csapadékot nem ígérnek az időjósok, 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a fényt, viszont délután akár már 28 fok is lehet.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Hajdúbiharban is fokozott közúti ellenőrzés indul. Felújításra szorul a Halközszökő kutya Debrecenben, és nyomozó szobában jártak a böszörményi diákok. Szilágyi Icos vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ellenőrzést tart a rendőrség május 4 és 10-e között a Roadfall akció keretében. A cél a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdúbiharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik. A hatóságok kiemelten vizsgálják majd a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, és célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, olvasható a D-Hírem. Nem indítható el a Halközszökő kutya, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes, bontással járó felújítással tehető, ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Bűnmegelőzési programon vettek részt a hajdúböszörményi Bocskai István gimnázium diákjai Debrecenben, ahol interaktív módon ismerkedtek meg a bűnügyi eljárásokkal. A HAON beszámolója szerint tanulók csapatokban dolgozva egy úgynevezett nyomozószoba feladatait oldották meg, majd közösen rakták össze az eset részleteit. A program célja, hogy élményszerűen mutassa be a büntető eljárás működését és a bűnmegelőzés fontosságát. A résztvevők visszajelzése szerint a játékos feladatok fejlesztették az együttműködést és a logikai gondolkodást, miközben a függőségek veszélyeiről és a jogi következményekről is hasznos ismereteket szereztek a gyerekek. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a fiatalokat, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kallai Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba. Jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napi alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor is kell.
3: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
2: Csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható térségünkben. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a szél. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. A hét elején pedig marad a sok napsütés, fátyol felhőkkel. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli eszél. Hajnalban -1 és +11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra pedig 22-28 fokot ígérnek a szakemberek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautók, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és LEGO kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tooling országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
7: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, ma elsősorban a fizikai tevékenységekhez tudja felhasználni az energiáját, ott, ahol a kockázat is jelen van. Bika, jobban érdeklődik most a szabadtéri sportok iránt, mert ilyenkor kellemesen elfáradhat, miközben élvezi a természetet. Ikrek, lassan rendeződnek a konfliktusok, ennek köszönhető, hogy csendesebb, nyugodtabb a hétvége, legfeljebb kisebb utóvétharcokra számíthat. Rák, fontos a kikapcsolódás, a lelki-fizikai felüdülés, ha lehet, ne legyen a saját ellensége. Oroszlán, versenyszelleme és kitartása révén igazán jó eredményeket érhet el a versenyeken, annál jobban értékel egy sportot, minél furcsább. Szűz, jó terápia, ha alkot vagy valamilyen más formában fejti ki az energiáját, akár zenében vagy bármilyen fizikai munkában, kétkezi foglalatosságban. Mérleg, igaz ugyan, hogy néha ugyancsak belemelegszik a játékba, de nem veszi igazán komolyan, szeret táncolni, és most erre lesz is lehetősége. Skorpió, egyáltalán nem szorul rá senki tanácsaira, gondolja meg, mennyi munkát és feladatot vállal. Nyilas, ma ki tud kapcsolódni, nagy sportember hírében áll, felkeresheti a legjobb helyeket. Bak, nem szórakozik, hanem szenvedélyesen halad a cél felé, ha megtanulja elengedni magát, az igen nagy szerencse. Vízöntő, könnyen megbirkózik a szellemi feladatokkal és mindennel, ami új eszmékkel kapcsolatos, vele született képességeit mindig a megfelelő pillanatban használja. Alak, kedveli a csapatsportokat, megérezheti a különböző energiákat.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Mint a mágián, úgy kell égni. Mint aki tudja, hogy valamiért égetik el, s nem tehet, s nem is akar tenni semmit ez ellen. Nem elég megismerni az igazságot, nem elég megszövegezni, nem elég bátran kimondani. Égni is kell érette, elégni az életanyagát, a testszövetét is odadobni a lángoknak, melyek egyszerre perzselnek kívülről és belülről. Ezt a mágiát, melyre végül is oda kell állni minden embernek, aki az igazat akarja, ketten rakják. A hóhér és az áldozat. Nem lehet a végén megegyezni. Minden gyakorlat, tapasztalás, óvatosság hiába való. Nem segít semmi, a végén el kell égni, ha azt akarod, hogy valami megmaradjon abból, ami életed értelme volt.
2: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Hétfőn kezdődik az érettségi, távhővezeték felújítás kezdődik a Veselényi lakótelepen, és kiemelkedő évet zárt a Magyar Vöröskereszt Hajdúbiharban. Szilágy Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kétanics Márk pszichológus a rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgatrukk is.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez fogod segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Távhővezeték felújítás kezdődik Debrecenben, a Teleki utca 24-38 szám közötti szakaszon a hőszolgáltató megbízásából. A munkálatok május 4 és június 30-a között zajlanak. A felújítás idején a járdák és a tömblehajtók használata részben korlátozott lesz, ami a közlekedést és a parkolást is érinti a környéken. A kivitelezés zajjal járhat, ezért a lakók türelmét kérik. A munkák miatt két alkalommal szünetel a meleg vízszolgáltatás is napközben, reggel 8 és délután 4 óra között. Az érintett épületek között több Teleki utcai és Veselényi utcai társasház, valamint a Tóth Árpád gimnázium is szerepel, írja a Dehír. Könnyebb lett az ügyintézés a digitális űrlapok bevezetésével a Zafír portálon, számolt be róla a Debreceni Vízmű ZRT közleményében. A fejlesztésnek köszönhetően a debreceni vízszolgáltatási ügyekkel kapcsolatban már több ügytípus is egyszerűen online intézhető sorbanállás nélkül. Az új rendszerben elérhető például részletfizetés vagy fizetési halasztás kérése, egyenlegigazolás igénylése, illetve a személyes adatok módosítása is. Emellett lehetőség van felhasználói változások bejelentésére és különféle kedvezmények igénylésére is. A digitális megoldás célja, hogy gyorsabbá és átláthatóbbá tegye az ügyintézést, miközben csökkenti a papíralapú adminisztrációt. A portálon a városlakók saját időbeosztásuk szerint intézhetik az ügyeiket. A fejlesztéstől azt várják, hogy kényelmesebb és hatékonyabb lesz a kapcsolattartás a szolgáltató és a felhasználók között. Eredményes évet zárta a Magyar Vöröskereszt Hajdúbihar vármegyei szervezete, amely éves küldött gyűlésén számolt be a 2025-ös eredményekről. A rendezvényen elismeréseket is átadtak a kiemelkedő munkát végző önkénteseiknek, számolt be róla a Dehír. A szervezet mintegy 8000 fős tagsága továbbra is stabil hátteret biztosít a működéshez. A cél a jövőben is a sokoldalú tevékenység fenntartása, beleértve a véradást, az elsősegélynyújtást, az egészségfejlesztést és az ifjúsági programokat. A napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk. A hírek...

Jó reggel Debrecen, ez a Best FM itt a 104.6-on, vagy akár online is hallgatnak minket, nagyon-nagyon sokan, őket sem felejtem el, www.bestfmdebrecen.hu. Sokan vagyunk ma is együtt, így május 3-án a vasárnapunkban, és hát persze május első vasárnapján az édes anyukák napján, meg persze a nagymamák, a keresztülők, és hát őket ünnepeljük a mai napon. Nagyon sok érdekességgel készültem, hiszen ilyenkor azért bőven van szerintem miről beszélni. Bízom benne, hogy együtt ébredünk, együtt rádiózunk ma is. Morvai Szűcs Jenikő vagyok, jó reggelt!

0: Érzed, amit érzek.
1: Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a 104.6-on folyamatosan a vasárnap reggelben. Majka dala után is itt vagyunk, folyamatosan szólnak a zenei kedvencek. Ugye anyák napja van ma, május 3-a, és nem tudom mennyien tudták, hogy anyák napjának a modern ünneplése a 20. század elején indult az Egyesült Államokból. Egy Anna Jarvis nevű nő kezdeményezte, hogy legyen egy nap, amikor az édesanyákat ünnepeljük, és bár a dátum mindig változik, az érzés mindenhol ugyanaz, és persze mindig május első vasárnapja, az édesanyukák napja.

0: Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a vasárnap reggelben a 104.6-on. Mindjárt érkezik Mohamed Fatima dala után egy újabb kedvenc. Előtte viszont egy gyors útinfó, hogyha valaki éppen Böszörményből tart Debrecen felé, akkor a szokásos helyen a Mélyvölgynél dolgoznak a rendőrök.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye a Pupilla Optika támogatja. Pupillaoptika.hu.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled. A Best FM.
2: Pályafelújításra pályázik Debrecen városa. 100. szezonját nyitotta meg a hajtószoboszlói strand, és ma az édesanyákat köszöntjük, Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Pályázatot nyújt be Debrecen városa a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályafelújítási programjára, 3 műfűves pálya korszerűsítésére. A fejlesztés a Csokonai Vitéz Mihály gimnázium, valamint a Józsa-Grund A és B pályákat érinti, írja az önkormányzat oldala. A felújítás költsége pályánként mintegy 25 millió forint, amelynek 70%-át az MLS, 30%-át az önkormányzat finanszírozza majd. A munkálatok várhatóan 2026-27-ben valósulhatnak meg. Megkezdődött a jubileumi 100. strandszezon a Hungarospa fürdőkomplexumban, amely hagyományosan május 1-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A nyitáskor már több medence is várta a vendégeket, a teljes kínálat viszont június közepétől lesz majd elérhető. A strandon található egyébként Közép-Európa legnagyobb épített medencéje. A létesítmény idén is jelentős forgalomra számít, akár 1,5 millió vendéget is fogadhatnak a szezon során. Vezetőváltás és fontos döntések is születtek a Debreceni Egyetem szenátusában, számolt be róla az UNIDEB. A legutóbbi ülés mérföldkőnek számít, hiszen lezárult egy hosszú vezetői időszak, és új korszak kezdődik az intézmény életében. A testület élén utoljára Szilvási Zoltán rektorált, aki átadta a tisztséget a megválasztott rektornak Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangú döntéssel támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is, valamint módosításokról határozott az egyetem működését szabályozó dokumentumokban. A legköszönő rektor beszédében az elmúlt több mint egy évtized eredményeit értékelte, kiemelve az intézmény fejlődését és a vezetés együttműködését. Úgy fogalmazott, hogy az egyetem jelentős átalakításon ment keresztül, és erős alapokra építve folytathatja majd a munkáját. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozhatja meg, fogalmaztak a szakemberek. Anyák napja van, a ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, ezt mondta rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
3: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanyja és a kisbaba között.
2: Isten éltesse az édesanyákat! Derült, napos, száraz idő lesz térségünkben, a déli délkeleti szél azonban többször megerősödhet. Csapadékot nem ígérnek az időjósok, 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a fényt. Viszont délután akár már 28 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: A hírek

9 zenei kedvencei szólnak David Guetta és Sia közöse után. Ez volt a Beautiful People itt a vasárnap reggelben a 104.6-on. Karamell dalával érkezem a folytatásban, és ugye ma anyák napja van. Az édesanyukákat, a keresztanyukákat, a nagymamákat, a dédiket, az anyukákat ünnepeljük ilyenkor. Tényleg szerintem én azt gondolom, hogy az anyukáknak bőven elég az is, hogy csak úgy vagyunk nekik, és nem feltétlen a csillogó, drága ajándékokra vágynak ilyenkor, hanem az odafigyelésre, az együtt töltött időre, egy ölelésre, egy kedves szóra. Én azt gondolom, hogy bátran kiegyezhetünk, hogy ebben minden egyes anyuka egyforma, hogy nekik az, hogy együtt vagyunk, és beszélgetünk, és elmondjuk az életünkről a dolgokat, megosztjuk velük a fájdalmunkat, a boldogságunkat, illetve tényleg adunk nekik egy nagy ölelést, meg számítunk rájuk, meg ők is számíthatnak ránk. Ettől több igazából nekik nem kell. Nyilván ettől függetlenül mi próbáljuk nekik megadni azt, amit lehetetlen konkrétan, hiszen tőlük kaptuk az életünket, ezáltal mi már ennél nagyobb dolgot nem igazán tudunk nekik adni, de mi mindig próbálunk még többet és többet és többet, és hát ilyenkor azért teljesen más szerintem egy kapcsolat, és nem csak anya-lánya között lehet igazán mély kapcsolat, én azt gondolom, hanem anya-fia között is lehetnek nagyon-nagyon mély és szoros kapcsolatok. Úgyhogy ilyen gondolatokkal lennék a ma reggelben, mert én azt gondolom, hogy ez tényleg így van. Ez már Karamell a folytatásban itt a Best reggelben.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.

Jó reggel, Debrecen, ez a Best FM, itt a 104.6-on, szuper napot mindenkinek, így május 3-án, és ma egy nagyon különleges napra ébredtünk. Ma azoké a szavaké a főszerep, amelyeket talán nem mondunk ki elégszer. A köszöneté és a szereteté. Anyák napja van. Egy nap, amikor megállunk egy pillanatra és gondolatban visszatérünk oda, ahol minden elkezdődött. Egy öleléshez, egy altatódalhoz, egy kézhez, ami mindig ott volt, amikor kellett, és sokszor akkor is, amikor nem tudtuk, hogy mennyire szükségünk van rá. Van egy szó, amit az életünk során talán a legtöbbször mondunk ki, és mégis minden alkalommal mást jelent. Ez pedig nem más, mint az anya. Gyerekként a biztonságot, kamaszként, hát néha a vitát, ugye? Felnőttként pedig egyre inkább a hálát. Anyák napja van ma, és lehet, hogy nem mondjuk ki minden nap, de ma itt a lehetőség. Isten éltesse az édesanyukákat!

Jó reggelt, Debrecen zenei kedvencek szólnak itt a 104.6-on, a Reptér után is itt vagyunk a Best FM-en, és hát nagyon sok érdekességgel foglalkozunk azért a következő pár órában is, és hát van olyan dolog, amit lehet, hogy annyian nem tudnánk, de képzeljék el, hogy sokkal többet tehetünk alvás közben az egészségünkért és az alakunkért, mint gondolnánk. Lehet, hogy valakinek nagyon furcsán fog hangozni, amit én mondok, vagy nem feltétlen fog vele egyetérteni, de hát nem vagyunk egy formák szerencsére, viszont egy felmérést készítettek bizonyos kutatók, szakértők, és arra jutottak, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alváshoz elengedhetetlen némi dolog. Hát nyilván azt tudjuk, hogy a kialvatlansága az a sokkal jobban hat negatívan immun, illetve hormonrendszerünk működésére, mint azt gondolnánk. Fontos, hogy a hálószobánkban kellőképpen hűvös és sötét legyen. Egyes kutatások szerint azok, akik 18-20 fok közötti hőmérsékleten alszanak, akár 10%-kal is fel tudja gyorsítani az anyagcseréjüket. Sőt, azt is bebizonyították, hogy azok, akik mesztelenül alszanak, na hát ők könnyebben fogynak. Ugyanis ilyenkor a szervezet sokkal több kalóriát éget el azzal, hogy igyekszik a megfelelő hőmérsékleten tartani a melegítésre szoruló testet. Hát ez egy kis érdekesség volt itt a vasárnap reggelben. Adél Dalával érkezem a folytatásban.

0: FM Debrecen, itt a 104.6-on a vasárnap reggelben szólnak a zenei kedvencek, és fontos, ami holnaptól várható majd. A debreceni közmű közleménye szerint az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében holnaptól vízvezeték csomópont építési munkálatok kezdődnek, és emiatt ideiglenes forgalom lép életbe, és ez várhatóan június 5-éig tart. Nagyon fontos, hogy a közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti, szóval mindenki fokozott figyelemmel közelítse meg a csomópontot, és csak is a kihelyezett forgalom irányító táblák jelzései alapján közlekedjenek. Mindez tehát holnaptól az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésében.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Én pedig mutatom, hogy mivel érkezünk a folytatásban, a hírek után a pókerfészsel indítunk.

0: Hajdúbiharban is fokozott közúti ellenőrzés indul. Felújításra szorul a halközszökő kutya Debrecenben, és nyomozó szobában jártak a böszörményi diákok. Szilágyi Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ellenőrzést tart a rendőrség május 4 és 10-e között a Roadfall akció keretében. A cél a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdúbiharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik. A hatóságok kiemelten vizsgálják majd a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, és célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, olvasható a Dehíren. Nem indítható el a halköz szökőkutya, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes, bontással járó felújítással tehető, ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Bűnmegelőzési programon vettek részt a hajdúböszörményi Bocskai István gimnázium diákjai Debrecenben, ahol interaktív módon ismerkedtek meg a bűnügyi eljárásokkal. A HAON beszámolója szerint tanulók csapatokban dolgozva egy úgynevezett nyomozószoba feladatait oldották meg, majd közösen rakták össze az eset részleteit. A program célja, hogy élményszerűen mutassa be a büntető eljárás működését és a bűnmegelőzés fontosságát. A résztvevők visszajelzése szerint a játékos feladatok fejlesztették az együttműködést és a logikai gondolkodást, miközben a függőségek veszélyeiről és a jogi következményekről is hasznos ismereteket szereztek a gyerekek. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a fiatalokat, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kallai Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba. Jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor is kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szervhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
0: Csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható térségünkben. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a szél. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. A hét elején pedig marad a sok napsütés, fátyol felhőkkel. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli szél. Hajnalban -1 és +11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra pedig 22-28 fokot ígérnek a szakemberek.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 3-án is itt vagyunk, pörögnek a zenei kedvencek itt a Best FM-en a 104.6-on, és természetesen nem felejtettem el a névnaposokat. Ma többek között ünnepelnek a tímeák.
1: Köszöntjük Tímea nevű hallgatóinkat! A Tímea Jókai Mór által alkotott női név. Először az Aranyember című regényében tűnt fel, vélhetően a görög Euthymia névből alkotta. Az eredeti görög név elemeinek jelentése jó és tisztelet. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Kovács Tímea énekesnő és ön kedves Tímea, aki most a rádiót hallgatja.
0: Persze az Irmákról sem feledkeztünk meg.
1: Köszöntjük Irma nevű hallgatóinkat! Az Irma az Irmina nevű germán istenség nevéből származó női név, rokon neve Emma Imelda. A név egyik híres viselője, Nyilvai Irma színésznő, a másik pedig ön kedves Irma, aki a rádiót hallgatja.
0: Lehet nevezni a névnaposokat, illetve a házassági évfordulósokat a sorsolásra www.bestfmdebrecen.hu.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.
2: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kos, ma elsősorban a fizikai tevékenységekhez tudja felhasználni az energiáját, ott, ahol a kockázat is jelen van. Bika, jobban érdeklődik most a szabadtéri sportok iránt, mert ilyenkor kellemesen elfáradhat, miközben élvezi a természetet. Ikrek, lassan rendeződnek a konfliktusok, ennek köszönhető, hogy csendesebb, nyugodtabb a hétvége, legfeljebb kisebb utóvétharcokra számíthat. Rák, fontos a kikapcsolódás, a lelki-fizikai felüdülés, ha lehet, ne legyen a saját ellensége. Oroszlán, versenyszelleme és kitartása révén igazán jó eredményeket érhet el a versenyeken, annál jobban értékel egy sportot, minél furcsább. Szűz, jó terápia, ha alkot vagy valamilyen más formában fejti ki az energiáját, akár zenében vagy bármilyen fizikai munkában, kétkezi foglalatosságban. Mérleg, igaz ugyan, hogy néha ugyancsak belemelegszik a játékba, de nem veszi igazán komolyan, szeret táncolni, és most erre lesz is lehetősége. Skorpió, egyáltalán nem szorul rá senki tanácsaira, gondolja meg, mennyi munkát és feladatot vállal. Nyilas, ma ki tud kapcsolódni, nagy sportember hírében áll, felkeresheti a legjobb helyeket. Bak, nem szórakozik, hanem szenvedélyesen halad a cél felé, ha megtanulja elengedni magát, az igen nagy szerencse. Vízöntő, könnyen megbirkózik a szellemi feladatokkal és mindennel, ami új eszmékkel kapcsolatos, vele született képességeit mindig a megfelelő pillanatban használja. Alak, kedveli a csapatsportokat, megérezheti a különböző energiákat.

Nagy Bogi és Dess újdonsága is közös a szólt itt a Best FM-en, a 104.6-on egy aktuális kedvencünk, így május 3-án, anyák napján. Ugye ma egy kicsit más minden. Van valaki az életünkben, akinek a jelenléte annyira természetes, hogy sokszor észre sem vesszük, mennyi mindent köszönhetünk neki. Egy hang, ami megnyugtat, egy tekintet, ami akkor is ért, amikor más nem. Egy ölelés, ami gyerekként mindent megoldott, és felnőttként is sokkal többet jelent, mint hinnénk. Az édesanyák azok, akik először tanítanak meg szeretni, és nem szavakkal, hanem tettekkel, türelemmel, odaadással. És azokban a hétköznapi pillanatokban, amelyek akkor talán jelentéktelennek tűnnek, ma pedig az egyik legfontosabb emlékeink közé tartoznak. És talán pont ezért vagyunk hajlamosak halogatni dolgokat, halogatni a hívást, halogatni a látogatást, halogatni a kimondott szavakat. Mert azt hiszük, hogy mindig van idő, hogy ráérünk holnap is megköszönni, ráérünk máskor is megölelni őt. De szerintem minden egyes nap arra emlékeztet minket, hogy ezek a majdok mennyire törékenyek. Szóval, ha tehetjük, akkor ma álljunk meg egy pillanatra, hívjuk fel az anyukánkat, írjunk neki, mondjuk ki neki azt, amit eddig nem mondtunk, vagy amit már nagyon sokszor mondtunk, de ma különösen. Nem kell nagy dologra gondolni, néha egyszerű köszönöm vagy szeretlek is mindent jelent. Mert az idő az megy tovább, de az együtt töltött pillanatok azok maradnak igazán. És gondoljunk most azokra is, akiknek az édesanyukája már nem lehet velünk. A hiányok csendben van jelen, de a szeretet, amit adtak, az örökre bennük él.

0: kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0630-as 933-1046, Begin Japan, ez szólt itt a Best FM-en, itt pedig várom az útinformációkat, vagy hogyha már a déli kívánság műsorban tudják, hogy mit szeretnének meghallgatni, akkor azt is megírhatják nekem. Közben pedig egy mondással fogunk tovább menni, ugye a hazug embert hamarabb utólérik, mint a sánta kutyát, ezt mindenki ismeri szerintem. Na hát most egy kutatás is készült a hazug emberekről, hát valójában igencsak gyorsan rájöhetünk, hogy ki az, aki nem őszinte velünk. Ez a tanulmány, amit nemrég készítettek, kimutatta, hogy a jó hazugoknak több hasonló vonásuk is van. Ráadásul kísértetiesen hasonló módszerekkel készítik elő, majd építik fel ezt a tipikus gamuzást. Hát több embert is bevontak ebbe a felmérésbe, és ezt megállapították, hogy akik jól bánnak a hazugságokkal, azok általában következmények nélküli sztorikat találnak ki. Ezeket pedig először a kollégáknak, aztán pedig a barátoknak mondják el személyesen. Tehát igazából nincs nagy jelentősége, így kezdődnek ezek a nagyobb kamuzások. Aztán pedig jönnek már a durvábbak is, és lényegében saját maguk is elhiszik azt, amit hazudnak. Ez azt jelenti, hogy nagyon ritka esetben van csak írásos nyoma, tehát úgy szemtől szembe elmondják, aztán igazából lehet, hogy már el is felejtették, hogy mit mondtak. Kiderült az is a felmérésből, hogy a kiválóan hazudozók a megtévesztés verbális stratégiáira építik a hazugságokat, kitalálása és a tálalása közben. Egészen elképesztő. A kutatás szerint az sem mindegy, hogy milyen nemű a hazudó fél. A megkérdezett nők 27,3%-a tartotta magát jó hazugnak. Ezzel szemben a férfiak közül 62,7%-a gondolta úgy, hogy neki bizony mindent elhisznek. Hát, a hallgatókra bízom az elmélkedés.

0: Kossuth zenei kedvenceit játszom itt a 104.6-on május 3-án. Sokan ünnepelnek, sokan várnak, hogy ki fogja van elvinni a kisangyal cukrászt a tortáját. Ince Dorottya esélyesre, ő 13 éves lett a mai napon, egy nagyon sportos lány, a DSI U14 kézi csapatának a csapatkapitánya. Igazi, okos, cserfes, belevaló lány, 13 éves lett. Aztán Hajdú Mónikát is köszöntjük szívből. Nóri az egyetlen kedvenc szomszédja szeretné meglepni, és üzenem neki, hogy mi lenne velem nélkülem, örök a barátságunk. Gavallér Fruzsinát is köszönti a család, anya, apa és bátyó. Aznap is anyák napja volt, úgy, mint most, és ettől nagyobb ajándék nem is lehetne egy anya számára. Köszönöm, hogy vagy nekünk. Gyetvai Zoltánt pedig a felesége nevezte, azt írták, hogy hűséges hallgatója a Best FM-nek, ha itthon vagyunk, ha nem, akkor is ez szól a rádióban. Minden évben nevezem, nem tartja magát szerencsésnek, mert nem nyert még soha semmi ilyen sorsoláson. Egyébként a pocakját nagyon szeret. Szóval biztos örülne a tortának, hát ha majd most. Minden esély megvan rá. Kovács Dóri és Hajdú Péter is ünnepel a mai napon, de hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk, azt már sorsolom, mindjárt kiderül.
1: Igen.
2: Halló, halló, Meliher József Attilával beszélek?
1: Hát én meg az vagyok.
2: Hát kedves József, egy különleges nap, ugye?
1: Hát igen, hát ez a születésnap.
2: Hát így van, köszöntik a gyerekek, a felesége születésnapja alkalmából, ugye?
1: Igen.
2: Meglepetés, hogy most telefonálok, igaz?
1: Igen.
2: 81. életévét fogja betölteni. Hát istenetesen nagyon-nagyon sokáig.
1: Hát köszönjük szépen.
2: Mit gondol József, hogy én honnan telefonálok?
3: Best FM.
2: Hát, a Best FM-től, így van. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, kedves József.
1: Köszönöm szépen.
2: Hát nagyon sok boldog születésnapot. Mi a terv a születésnapra?
1: Születésnapra nincsen sok terv.
2: Nincsen, de lehet, hogy a gyerekek készülnek valamivel, nem?
1: Lehet, nem tudjuk. Alig tudok mozogni.
2: De a gyerekek el tudnak látogatni.
1: Hát a gyerekek eljönnek.
2: Biztos vagyok benne, hogy ott lesznek. Hát én nem jöttem üres kézzel, mert hogy a kisangyal cukrászda tortája is a Józsefé egy kávés, rumos, csokis, meggyes torta.
1: Hát nagyon szép.
2: Elérzékenyültünk egy kicsit?
1: Hát igen.
3: Igen, mind a kettőt.
1: Mind a kettőt a feleségemben is. Ilyen sose volt, ez az egyik.
2: Igen.
1: A másik az, hogy ugye ez most 81.
2: Igen.
1: Még van egy másik, minden biztos ebben az évben, ebben a hónapban, az 57.
2: Az pedig a házassági évforduló?
1: De a házassági évforduló.
2: Azt a mindenit, József, kirázott a hideg, és ez melyik nap lesz majd?
1: Május 24.
2: Na hát akkor ne felejtsük el majd nevezni a házassági évfordulóra, jó? Ide állunk. Nagyon-nagyon örülök, tényleg szívből kívánok minden jót és jó egészséget önnek is, és a feleségének is.
1: Köszönöm szépen.

0: A te zenéd.
1: A te rádiód.
0: Ez a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hétfőn kezdődik az érettségi, távhővezeték felújítás kezdődik a Veselényi lakótelepen, és kiemelkedő évet zárt a Magyar Vöröskereszt Hajdúbiharban. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kétanics Márk pszichológus a rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgatrukk is.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Távhővezeték felújítás kezdődik Debrecenben, a Teleki utca 24-38 szám közötti szakaszon a hőszolgáltató megbízásából. A munkálatok május 4 és június 30-a között zajlanak. A felújítás idején a járdák és a tömblehajtók használata részben korlátozott lesz, ami a közlekedést és a parkolást is érinti a környéken. A kivitelezés zajjal járhat, ezért a lakók türelmét kérik. A munkák miatt két alkalommal szünetel a meleg vízszolgáltatás is napközben, reggel 8 és délután 4 óra között. Az érintett épületek között több Teleki utcai és Veselényi utcai társasház, valamint a Tóth Árpád gimnázium is szerepel, írja a Dehír. Könnyebb lett az ügyintézés a digitális űrlapok bevezetésével a Zafír portálon, számolt be róla a Debreceni Vízmű ZRT közleményében. A fejlesztésnek köszönhetően a debreceni vízszolgáltatási ügyekkel kapcsolatban már több ügytípus is egyszerűen online intézhető sorbanállás nélkül. Az új rendszerben elérhető például részletfizetés vagy fizetési halasztás kérése, egyenlegigazolás igénylése, illetve a személyes adatok módosítása is. Emellett lehetőség van felhasználói változások bejelentésére és különféle kedvezmények igénylésére is. A digitális megoldás célja, hogy gyorsabbá és átláthatóbbá tegye az ügyintézést, miközben csökkenti a papíralapú adminisztrációt. A portálon a városlakók saját időbeosztásuk szerint intézhetik az ügyeiket. A fejlesztéstől azt várják, hogy kényelmesebb és hatékonyabb lesz a kapcsolattartás a szolgáltató és a felhasználók között. Eredményes évet zárta a Magyar Vöröskereszt Hajdúbihar vármegyei szervezete, amely éves küldött gyűlésén számolt be a 2025-ös eredményekről. A rendezvényen elismeréseket is átadtak a kiemelkedő munkát végző önkénteseiknek, számolt be róla a Dehír. A szervezet mintegy 8000 fős tagsága továbbra is stabil hátteret biztosít a működéshez. A cél a jövőben is a sokoldalú tevékenység fenntartása, beleértve a véradást, az elsősegélynyújtást, az egészségfejlesztést és az ifjúsági programokat. A napsütési lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is veled.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a vasárnap délelőttben a 104.6-on. Anyák napja van ma, nagyon-nagyon sokan programoznak, akár állatkertbe elmennek, sétálni, piknikezni, együtt töltik a mai napot, ebédelnek, vagy tényleg csak valamilyen közös családi programot szerveznek az anyukákkal, legalábbis többen ezt írták nekem, ami ilyenkor teljesen érthető, hiszen nagyon-nagyon jó, hogyha együtt van a család, hogyha tudunk egy kicsit beszélgetni, le tudunk ülni, megiszunk egy kávét, vagy sétálunk egy nagyot egyébként, ezek tökéletes kikapcsolódási lehetőségek, úgyhogy szuper napot mindenkinek, és bárhová is tartanak, úton, útfélen, csak a Best FM, az aggodalával érkezem a folytatásban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
9: Bárhol is vagy,
10: bárhol is vagy,
9: ott van veled
11: a Best FM.
9: A Best FM.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: téveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Játszom Debrecen zenei kedvenceit a Pónani dala után is, itt a Best FM-en a 104.6-on, és van egy érdekes felmérés, amit mindenféleképpen szeretnék elmondani a hallgatóknak, aztán majd kíváncsi vagyok a véleményükre is. Egy TikToker lány úgy gondolta, hogy kideríti, melyik hajszín mit vált ki a férfiakból, és ezek alapján úgy tűnik, hogy vonzóak a szőke és a barna hajú lányok, a vörösek viszont ellenszenvet keltenek. Na mondom már is, még mielőtt valaki felhördülne, hogy pontosan milyen következtetésre is jutott, vagy miért jutott erre a következtetésre. Hát a lány majdnem minden színt kipróbált. Megtapasztalja pontosan azért, hogy melyik színhez vonzódnak a legjobban a férfiak. Sabrina TikTokon számolt be arról, hogy több férfival is rondizgatott, és a találkozók alkalmával kikérdezte őket, hogy mit gondolnak a hajszínéről. Ezek alapján pedig levonta a tanúságot. Na, ez a TikTok videó már több mint 1 milliós megtekintésnél rá jár, és a felvételen arról elmélkedik, hogy miért lehet az, hogy a legtöbb figyelmet a férfiaktól akkor kapta, amikor szőke volt, és a legkevésbé akkor volt feltűnő számukra, amikor feketére festette a tincseit. A vörös hajszín pedig a legtöbb férfiből ellenszenvet váltott ki, vagy tudomást sem akartak venni róla. Hát kíváncsi vagyok a véleményükre, nekem van, és én azt tudom elmondani, hogy oké, egy hajszín nagyon sok mindent tud befolyásolni az embernél, és tudom, hogy a férfiak ugye elsőre egy külsőt, meg hát mi nők is azért elsőre, mert nyilván a szem az, ami megfog, aztán a szív az, ami megtart, ugye, vagy a lélek, vagy a belső. De én azt gondolom, hogy ha valaki már nem szimpatikus nekünk belül, akkor minden egyes dolgot, ami rajta van, azt úgy kritizálni fogunk, vagy kritikával illetünk. Tehát lehet, hogy ő nem volt megfelelő azoknak a férfiaknak, vagy annak a férfinak, aki vele szembe ült, és most teljesen mindegy, hogy milyen színű volt a haja. Ezt főleg azért is gondolom, mert egy nő az életében, aki mondjuk rendszeresen festi a haját, az ugyanaz a nő, csak más a hajszíne. És attól függetlenül ő máshogy fogja érezni magát, vagy lehet magabiztosabbnak fogja magát érezni egy olyan hajszínnel, ami jobban áll rajta, vagy ő is magabiztosabb, de ettől függetlenül belül, belsőleg ugyanaz a nő. Szóval nekem ez annyira nem releváns ez a felmérés, de írják meg ezzel kapcsolatban a véleményüket a Nickel Black-ba.

Debrecen zenei kedvencei pörögnek, szólnak egymás után itt a Best FM-en a 104.6-on, a névnaposokat és a házassági évfordulósokat pedig nem felejtem el köszönteni. Ugye a Melans Szukrászda vendégül látja a nyertesünket és az ő hozzátartozóját, barátnőjét, vagy akit szeretne elvinni, férjét, feleségét, kislányát a Melans Szukrászdába egy kapucsinóra és egy szelet süteményre. Na nézzük a nyertesünket! Ő nem más, mint Bécsi Jánosné Irmuska. Boldog névnapot és anyák napját kívánunk édesanyánknak. Szeretjük nagyon Judit, Bea és Janó. Hát kedves Irmuska, akkor nagyon-nagyon sok boldog névnapot, és persze ez már anyák napján így dupla ünneplés.

0: Zenék változatosan. Best FM.
1: Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Pályafelújításra pályázik Debrecen városa. 100. szezonját nyitotta meg a hajdúszoboszlói strand, és ma az édesanyákat köszöntjük. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Pályázatot nyújt be Debrecen városa a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályafelújítási programjára, 3 műfüves pálya korszerűsítésére. A fejlesztés a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, valamint a Józsa-Grund A és B pályákat érinti, írja az önkormányzat oldala. A felújítás költsége pályánként mintegy 25 millió forint, amelynek 70%-át az MLS, 30%-át az önkormányzat finanszírozza majd. A munkálatok várhatóan 2026-27-ben valósulhatnak meg. Megkezdődött a jubileumi 100. strandszezon a Hungarospa fürdőkomplexumban, amely hagyományosan május 1-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A nyitáskor már több medence is várta a vendégeket, a teljes kínálat viszont június közepétől lesz majd elérhető. A strandon található egyébként Közép-Európa legnagyobb épített medencéje. A létesítmény idén is jelentős forgalomra számít, akár 1,5 millió vendéget is fogadhatnak a szezon során. Vezetőváltás és fontos döntések is születtek a Debreceni Egyetem szenátusában, számolt be róla az UNIDEB. A legutóbbi ülés mérföldkőnek számít, hiszen lezárult egy hosszú vezetői időszak, és új korszak kezdődik az intézmény életében. A testület élén utoljára Szilvási Zoltán rektorált, aki átadta a tisztséget a megválasztott rektornak Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangú döntéssel támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is, valamint módosításokról határozott az egyetem működését szabályozó dokumentumokban. A legköszönő rektor beszédében az elmúlt több mint egy évtized eredményeit értékelte, kiemelve az intézmény fejlődését és a vezetés együttműködését. Úgy fogalmazott, hogy az egyetem jelentős átalakításon ment keresztül, és erős alapokra építve folytathatja majd a munkáját. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozhatja meg, fogalmaztak a szakemberek. Anyák napja van, a ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, ezt mondta rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
4: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg ad a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanya és a kisbaba között.
3: Isten éltesse az édesanyákat! Derült, napos, száraz idő lesz térségünkben, a déli délkeleti szél azonban többször megerősödhet. Csapadékot nem ígérnek az időjósok, 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a fényt, viszont délután akár már 28 fok is lehet.
5: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
6: Célállomás
7: Debrecen.
6: Pozíció
7: 104.

0630 303 104 6 a Dili kívánság műsorban Palkótól kaptam egy üzenetet, hogy az ő tulipányának szeretne egy dalt, méghozzá Eszternek, a feleségének, aki már kétszeres édesanya, és hát szeretné neki megköszönni az elmúlt éveket így anyák napján.

Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a vasárnap délutánban a 104.6-on. Mindjárt érkezik Filó és a Hajdalok a gangon. Robi ezt kérte tőlem, ugyanis ő kamionosként dolgozik, és hát jó lenne neki egy kis plusz energia a mai napon. No nem? Akkor tőlem meg is kapod. Szuper napot, vigyázz magadra, csak óvatosan.

A Well Hello is a csoda, hogy még élünk, ezzel érkezem a folytatásban itt a Best FM-en. Lilla írt nekem, hogy szeretné meglepni a férjét, ő dolgozik a mai napon is, 2 óra után viszont már itt lesz velünk, és reméljük, hogy együtt tudjuk tölteni a délutánt úgy, ahogy terveztük. Csoda, hogy még élünk a folytatásban Zolinak.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Hajdúbiharban is fokozott közúti ellenőrzés indul, felújításra szorul a Halközszökő kutya Debrecenben, és nyomozó szobában jártak a böszörményi diákok. Szilágy Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ellenőrzést tart a rendőrség május 4 és 10-e között a Roadfall akció keretében. A cél a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdúbiharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik. A hatóságok kiemelten vizsgálják majd a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, és célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, olvasható a Dehíren. Nem indítható el a Halközszökő kutya, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes, bontással járó felújítással tehető, ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Bűnmegelőzési programon vettek részt a hajdúböszörményi Bocskai István gimnázium diákjai Debrecenben, ahol interaktív módon ismerkedtek meg a bűnügyi eljárásokkal. A HAOM beszámolója szerint tanulók csapatokban dolgozva egy úgynevezett nyomozószoba feladatait oldották meg, majd közösen rakták össze az eset részleteit. A program célja, hogy élményszerűen mutassa be a büntető eljárás működését és a bűnmegelőzés fontosságát. A résztvevők visszajelzése szerint a játékos feladatok fejlesztették az együttműködést és a logikai gondolkodást, miközben a függőségek veszélyeiről és a jogi következményekről is hasznos ismereteket szereztek a gyerekek. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a fiatalokat, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kallai Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba. Jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor is kell.
3: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipillanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
2: Csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható térségünkben. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg több felé a szél. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. A hét elején pedig marad a sok napsütés, fátyol felhőkkel, több felé lesz élénk, északnyugaton erős a déli eszél. Hajnalban mínusz 1 és plusz 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra pedig 22-28 fokot ígérnek a szakemberek.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

Jönnek az üzenetek folyamatosan, itt a déli kívánság műsorban érkezik már is dr. Béres Fekete Vonat és Halott Pénz hármasa. Sziasztok, egy számot szeretnék kérni mindenkinek, aki most épp azon gondolkodik, hogy jó helyen van-e az életben. Néha én sem tudom a választ, de azt vettem észre, hogy általában utólag minden értelmet nyer. Küldöm ezt a dalt a barátaimnak, Petinek, Ibinek és Norbinak. Mindig számíthatok rájuk.

06 30 93 104 6. Itt kaptam egy üzenetet. Szia Enikő, szeretnék kérni egy dalt a haveroknak, mert hivatalosan is kijelentem, ideje megszervezni azt a bizonyos estét, amit már hónapok óta halogatunk. Remélem, hogy most már nincs kifogás. Addig is szóljon mindenkinek, aki ugyanígy tolja a majd egyszer összehozzuk projektet. Hát szerintem ez nagyon sok mindenkinél így van. Nagyon nehéz egyébként a barátokkal egyeztetni, hogy akkor mindenkinek jó legyen egy hétvége, és együtt tudjuk tölteni. The Weeknd érkezik a folytatásban.

Miley Cyrus dala után most már csak pár dalra van lehetőségünk, az egyik Madonna, a másik pedig Tóth Abigail és a Rabmadár. Ez Marikának fog szólni, Anna anyukájának anyák napja alkalmából. Én viszont búcsúzom, ennyi fért belem ebbe a két órába, jövő héten találkozunk a Best FM-en. Csodás napot mindenkinek, és töltsük ezt a mai napot a szeretteinkkel, hogyha tudjuk. Morvai Szűcsenikő vagyok, hello, hello!

Köszöntjük Tímea nevű hallgatóinkat! A Tímea Jókai Mór által alkotott női név. Először az Aranyember című regényében tűnt fel, vélhetően a görög Euthymia névből alkotta. Az eredeti görög név elemeinek jelentése jó és tisztelet. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Kovács Tímea énekesnő és ön kedves Tímea, aki most a rádiót hallgat.

0: Hétfőn kezdődik az érettségi, távhővezeték felújítás kezdődik a Veselényi lakótelepen, és kiemelkedő évet zárt a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kétanics Márk pszichológus a rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgatrukk is.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez fokot segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
0: Távhővezeték felújítás kezdődik Debrecenben, a Teleki utca 24-38 szám közötti szakaszon a hőszolgáltató megbízásából. A munkálatok május 4 és június 30-a között zajlanak. A felújítás idején a járdák és a tömblehajtók használata részben korlátozott lesz, ami a közlekedést és a parkolást is érinti a környéken. A kivitelezés zajjal járhat, ezért a lakók türelmét kérik. A munkák miatt két alkalommal szünetel a meleg vízszolgáltatás is napközben, reggel 8 és délután 4 óra között. Az érintett épületek között több Teleki utcai és Veselényi utcai társasház, valamint a Tóth Árpád gimnázium is szerepel, írja a Dehír. Könnyebb lett az ügyintézés a digitális űrlapok bevezetésével a Zafír portálon, számolt be róla a Debreceni Vízmű ZRT közleményében. A fejlesztésnek köszönhetően a debreceni vízszolgáltatási ügyekkel kapcsolatban már több ügytípus is egyszerűen online intézhető sorbanállás nélkül. Az új rendszerben elérhető például részletfizetés vagy fizetési halasztás kérése, egyenlegigazolás igénylése, illetve a személyes adatok módosítása is. Emellett lehetőség van felhasználói változások bejelentésére és különféle kedvezmények igénylésére is. A digitális megoldás célja, hogy gyorsabbá és átláthatóbbá tegye az ügyintézést, miközben csökkenti a papíralapú adminisztrációt. A portálon a városlakók saját időbeosztásuk szerint intézhetik az ügyeiket. A fejlesztéstől azt várják, hogy kényelmesebb és hatékonyabb lesz a kapcsolattartás a szolgáltató és a felhasználók között. Eredményes évet zárta a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezete, amely éves küldött gyűlésén számolt be a 2025-ös eredményekről. A rendezvényen elismeréseket is átadtak a kiemelkedő munkát végző önkénteseiknek, számolt be róla a Dehír. A szervezet mintegy 8000 fős tagsága továbbra is stabil hátteret biztosít a működéshez. A cél a jövőben is a sokoldalú tevékenység fenntartása, beleértve a véradást, az elsősegélynyújtást, az egészségfejlesztést és az ifjúsági programokat. A napsütési lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
1: A hírek után indul! Are you ready? Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 36.

1987-ből szólt Sting örökzöld dala az Englishman in New York, amely akkoriban csak az 51. hely jutott az Egyesült Királyság kislemez listáján. 1990-ben Sting harmadik stúdióalbumának megjelenését megelőzően egy holland DJ producer elkészíti az Englishman in New York remixét, és rögtön ki is adják azt kislemezként. A remix nagyon jól fogyott, 15. lett az Egyesült Királyság kislemez listáján a 90-es évek közepén. És szintén egykori number one volt, igazán a 70-es, hanem a 90-es évek közepén,

0: Bemutatjuk a jövő slágereit.
1: A jövő slágereit.
2: A Best FM-en.
3: Új belépő az Eurotop 40-ben.

0: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM
3: Eurotop 40.
0: A 30.

Trust FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40. A 29.

Bonanza Banzai a 90-es évek elejének nagy sikerű magyar kultúr zenekara összesen 8 stúdió és 2 koncertalbumot adott ki, amelyekből 5 bearanyozódott. Legelső daluk a most halott Induljon a Banzai volt, amelynek hangzását a szinti pop műfajra építették. A magyar Depeche Mode-nak is nevezett bandának Kovács Ákos vezetésével 6-szor is sikerült megtöltenie a Budapest sportcsarnokot. A több mint 20 éves múltra visszatekintő Tátrai Bendrel folytatjuk, akiknek slágerei máig elevenen élnek a hallgatóság emlékezetében. A banda sikeréhez pedig egyértelműen hozzájárult Horváth Csárli jellegzetes rekettes hangjával, így nem csoda, hogy egymást követték a jobbnál jobb lemezek és teltházas koncertek. Magyarország egykori kedvencei között Csárlitól ez már a hajnali szél, itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A stílusod új szinten. Zema Selection X-szer bemutató május 15-én Debrecenben a Lícium Hotelben. Kézzel készült porcelán ékszerek, limitált élmény, exkluzív részletek. Egy este, ahol minden részlet különleges. Jegyek a tixa.hu-n. Zema. Viseld a történeted.
2: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít, cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metálsít. A lemezbe zárt érték.
3: Mágszemtorta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkovászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Pályafelújításra pályázik Debrecen városa. 100. szezonját nyitotta meg a hajdúszoboszlói strand, és ma az édesanyákat köszöntjük. Szilágyi Jézus vagyok.
5: A Best FM-en.
6: Pályázatot nyújt be Debrecen városa a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályafelújítási programjára, 3 műfűves pálya korszerűsítésére. A fejlesztés a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, valamint a Józsa-Grund A és B pályákat érinti, írja az önkormányzat oldala. A felújítás költsége pályánként mintegy 25 millió forint, amelynek 70%-át az MLS, 30%-át az önkormányzat finanszírozza majd. A munkálatok várhatóan 2026-27-ben valósulhatnak meg. Megkezdődött a jubileumi 100. strandszezon a Hungarospa fürdőkomplexumban, amely hagyományosan május 1-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A nyitáskor már több medence is várta a vendégeket, a teljes kínálat viszont június közepétől lesz majd elérhető. A strandon található egyébként Közép-Európa legnagyobb épített medencéje. A létesítmény idén is jelentős forgalomra számít, akár 1,5 millió vendéget is fogadhatnak a szezon során. Vezetőváltás és fontos döntések is születtek a Debreceni Egyetem szenátusában, számolt be róla az UNIDEB. A legutóbbi ülés mérföldkőnek számít, hiszen lezárult egy hosszú vezetői időszak, és új korszak kezdődik az intézmény életében. A testület élén utoljára Szilvási Zoltán rektor állt, aki átadta a tisztséget a megválasztott rektornak Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangú döntéssel támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is, valamint módosításokról határozott az egyetem működését szabályozó dokumentumokban. A legköszönő rektor beszédében az elmúlt több mint egy évtized eredményeit értékelte, kiemelve az intézmény fejlődését és a vezetés együttműködését. Úgy fogalmazott, hogy az egyetem jelentős átalakításon ment keresztül, és erős alapokra építve folytathatja majd a munkáját. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozhatja meg, fogalmaztak a szakemberek. Anyák napja van, a ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető, ölbeli játékok, ezt mondta rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
7: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanyja és a kispapa között.
6: Isten éltesse az édesanyákat! Derült, napos, száraz idő lesz térségünkben, a déli délkeleti szél azonban többször megerősödhet. Csapadékot nem ígérnek az időjósok, 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Viszont délután akár már 28 fok is lehet.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
8: Most is veled.
9: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig.
4: A 28.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 26.

0: a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
0: Best FM.
1: Best FM.
0: Ha kell a plusz energia.
2: Eurotop 40.
0: A 24.

0: Eurotop 40. Number one volt. Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Tudod, gyerekkorom óta mindig egy ilyen helyzetben képzeltelek el. 150 elvetemült gonosztevő vágtat feléd lóháton, és te szembeszállsz velük. Egymagad.
2: Miért csak 150?
1: Azért, mert a vadak bandájában 150-en vannak.
2: De ők 150-en úgy lovagolnak, és úgy lőnek, mint mások ezren. Ki vagy te, kölyök?
1: Én? Senki.
2: Akkor előbb legyél valaki, aztán ketten elbánhatunk velük.
1: Jó. Nem, mégsem. Neked kell leszámolnod velük. Te egyedül a 150 ellen.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

A Nevem Senki című 1973-ban bemutatott Western végjáték főcímdalát hallottuk, amelynek főszereplői Terence Hill és Henry Fonda voltak, a film zeneszerzője pedig a világhírű olasz zeneszerző Ennio Morricone. A mozifilmet Magyarországon 1981-ben mutatták be a mozikban, és 40 év felett talán nincs is olyan hallgatónk, aki ne látta volna ezt a filmet. A folytatásban is filmzene érkezik méghozzá egy méltán népszerű filmből, a Flashdance-ből, ami igazán meghatározta ezt a filmet. A tipikus 80-as évekbeli popos hangzás keretet ad a történetnek, ahogy bemutatja a nappal hegesztőként, éjszaka pedig striptease táncosként dolgozó Alexet, majd később a film végén zajló meghallgatáson a főszereplő lány táncának az aláfestése is egyben. Ez a zene. A dal már is érkezik itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled a Best FM. Eurotop 40. A 18.

0: szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Maxen torta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkovászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
2: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metálsít. A lemezbe zárt érték.
3: Egy szülő számára a legjobb befektetés, amit gyermeke jövőjébe fektethet. A Debreceni Nemzetközi Iskola óvodájában kis létszámú csoportokban angol nyelvű környezetben fejlődhetnek a gyerekek. Látogasson el nyílt napunkra május 11-én. Regisztráljon az isd.debrecen.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en. Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
5: Európa legjobbjai.
1: Európa 40. A 17.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy szülő számára a legjobb befektetés, amit gyermeke jövőjébe fektethet. A Debreceni Nemzetközi Iskola óvodájában kislétszámú csoportokban, angol nyelvű környezetben fejlődhetnek a gyerekek. Látogasson el nyílt napunkra május 11-én. Regisztráljon az isd.debrecen.hu oldalon.
2: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metálsít, a lemezbe zárt érték.
3: A stílusod új szinten. Zema Selection X-er bemutató május 15-én Debrecenben a Lícium Hotelben. Kézzel készült porcelán ékszerek, limitált élmény, exkluzív részletek. Egy este, ahol minden részlet különleges. Jegyek a tixa.hu-n. Zema. Viseld a történeted.
4: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
5: Hétfőn kezdődik az érettségi, távhővezeték felújítás kezdődik a Veselényi lakótelepen, és kiemelkedő évet zárt a Magyar Vöröskereszt Hajdúbiharban. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kétanics Márk pszichológus a rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgatrukk is.
6: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse. Illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
5: Távhővezeték felújítás kezdődik Debrecenben, a Teleki utca 24-38 szám közötti szakaszon a hőszolgáltató megbízásából. A munkálatok május 4 és június 30-a között zajlanak. A felújítás idején a járdák és a tömblehajtók használata részben korlátozott lesz, ami a közlekedést és a parkolást is érinti a környéken. A kivitelezés zajjal járhat, ezért a lakók türelmét kérik. A munkák miatt két alkalommal szünetel a melegvízszolgáltatás is napközben, reggel 8 és délután 4 óra között. Az érintett épületek között

0: Töbteleki utcai és Veselény utcai társasház, valamint a Tóth Árpád gimnázium is szerepel, írja a DeHír. Könnyebb lett az ügyintézés a digitális űrlapok bevezetésével a Zafír portálon, számolt be róla a Debreceni Vízmű ZRT közleményében. A fejlesztésnek köszönhetően a debreceni vízszolgáltatási ügyekkel kapcsolatban már több ügytípus is egyszerűen online intézhető, sorbanállás nélkül. Az új rendszerben elérhető például részletfizetés vagy fizetési halasztás kérése, egyenlegigazolás igénylése, illetve a személyes adatok módosítása is. Emellett lehetőség van felhasználói változások bejelentésére és különféle kedvezmények igénylésére is. A digitális megoldás célja, hogy gyorsabbá és átláthatóbbá tegye az ügyintézést, miközben csökkenti a papíralapú adminisztrációt. A portálon a városlakók saját időbeosztásuk szerint intézhetik az ügyeiket. A fejlesztéstől azt várják, hogy kényelmesebb és hatékonyabb lesz a kapcsolattartás a szolgáltató és a felhasználók között. Eredményes évet zárta a Magyar Vöröskereszt Hajdubihar vármegyei szervezete, amely éves küldött gyűlésén számolt be a 2025-ös eredményekről. A rendezvényen elismeréseket is átadtak a kiemelkedő munkát végző önkénteseiknek, számolt be róla a DeHír. A szervezet mintegy 8000 fős tagsága továbbra is stabil hátteret biztosít a működéshez. A cél a jövőben is a sokoldalú tevékenység fenntartása, beleértve a véradást, az elsősegélynyújtást, az egészségfejlesztést és az ifjúsági programokat. A napsütési lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
2: Európa legjobbjai.

0: Sheeran, Charlie Puth.
1: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
2: Tizedik ezen a héten.
3: Alex Warren és dala az Ordinary.
2: 9. lett
3: egy 2010-es klub kedvenc. Kicsit újra gondolva, a dal címe változatlanul Turn the Lights Off.
2: 8. lett
3: David Guetta, Teddy Swims és a Tones and I közöse a Gone Gone Gone.
2: 7. ezen a héten
3: Joe, dala pedig az End of Beginning.
2: 6.
3: Ray, aki nagy hívvel keresi a nagyőt.
2: 5.
3: Taylor Swift és a Fate of Aphelia.
2: A 4. helyen
3: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
2: 3. ezen a héten
3: Bibi Rexha, aki a Faithless dalát dolgozta fel. Ez a New Religion. Mars újdonsága, I Just Might.
2: Az Eurotop 40
4: heti lista vezetője.
1: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
3: Taylor Swift és az Opel Light. Aha.

0: kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Tímea nevű hallgatóinkat! A Tímea Jókai Mór által alkotott női név. Először az Aranyember című regényében tűnt fel, vélhetően a görög Euthymia névből alkotta. Az eredeti görög név elemeinek jelentése jó és tisztelet. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Kovács Tímea énekesnő és ön kedves Tímea, aki most a rádiót hallgat.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rá rajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
7: Ott van veled.
14: A Best FM.
7: A Best FM. Villa.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Pályafelújításra pályázik Debrecen városa. 100. szezonját nyitotta meg a hajdúszoboszlói strand, és ma az édesanyákat köszöntjük, Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Pályázatot nyújt be Debrecen városa a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályafelújítási programjára, 3 műfüves pálya korszerűsítésére. A fejlesztés a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, valamint a Józsa-Grund A és B pályákat érinti, írja az önkormányzat oldala. A felújítás költsége pályánként mintegy 25 millió forint, amelynek 70%-át az MLS, 30%-át az önkormányzat finanszírozza majd. A munkálatok várhatóan 2026-27-ben valósulhatnak meg. Megkezdődött a jubileumi 100. strandszezon a Hungarospa fürdőkomplexumban, amely hagyományosan május 1-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A nyitáskor már több medence is várta a vendégeket, a teljes kínálat viszont június közepétől lesz majd elérhető. A strandon található egyébként Közép-Európa legnagyobb épített medencéje. A létesítmény idén is jelentős forgalomra számít, akár 1,5 millió vendéget is fogadhatnak a szezon során. Vezetőváltás és fontos döntések is születtek a Debreceni Egyetem szenátusában, számolt be róla az Unideb. A legutóbbi ülés mérföldkőnek számít, hiszen lezárult egy hosszú vezetői időszak, és új korszak kezdődik az intézmény életében. A testület élén utoljára Szilvási Zoltán rektorált, aki átadta a tisztséget a megválasztott rektornak Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangú döntéssel támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is, valamint módosításokról határozott az egyetem működését szabályozó dokumentumokban. A legköszönő rektor beszédében az elmúlt több mint egy évtized eredményeit értékelte, kiemelve az intézmény fejlődését és a vezetés együttműködését. Úgy fogalmazott, hogy az egyetem jelentős átalakításon ment keresztül, és erős alapokra építve folytathatja majd a munkáját. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozhatja meg, fogalmaztak a szakemberek. Anyák napja van, a ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, ezt mondta rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülők ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat. Folyamatosan a játszó éneklő édesanyja és a kisbaba között.
1: Isten éltesse az édesanyákat! Derült, napos száraz idő lesz térségünkben, a déli délkeleti szél azonban többször megerősödhet. Csapadékot nem ígérnek az időjósok, 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a fényt, viszont délután akár már 28 fok is lehet.

0: Jó zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: Escucha el ritmo.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Hajdúbiharban is fokozott közúti ellenőrzés indul. Felújításra szorul a Halközszökő kutya Debrecenben, és nyomozó szobában jártak a böszörményi diákok. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzést tart a rendőrség május 4 és 10-e között a Roadfall akció keretében. A cél a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdúbiharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik. A hatóságok kiemelten vizsgálják majd a vezetőket.

0: és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, és célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, olvasható a Dehíren. Nem indítható el a halköz szökőkutya, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes, bontással járó felújítással tehető, ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Bűnmegelőzési programon vettek részt a hajdúböszörményi Bocskai István gimnázium diákjai Debrecenben, ahol interaktív módon ismerkedtek meg a bűnügyi eljárásokkal. A HAOM beszámolója szerint tanulók csapatokban dolgozva egy úgynevezett nyomozószoba feladatait oldották meg, majd közösen rakták össze az eset részleteit. A program célja, hogy élményszerűen mutassa be a büntető eljárás működését és a bűnmegelőzés fontosságát. A résztvevők visszajelzése szerint a játékos feladatok fejlesztették az együttműködést és a logikai gondolkodást, miközben a függőségek veszélyeiről és a jogi következményekről is hasznos ismereteket szereztek a gyerekek. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a fiatalokat, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kallai Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba. Jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor is kell.
1: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szervhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
0: Csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható térségünkben. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a szél. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. A hét elején pedig marad a sok napsütés, fátyol felhőkkel, többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli eszél. Hajnalban -1 és +11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra pedig 22-28 fokot ígérnek a szakemberek.

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Hétfőn kezdődik az érettségi, távhővezeték felújítás kezdődik a Veselényi lakótelepen, és kiemelkedő évet zárt a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kétanics Márk pszichológus a rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgatrukk is.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse. Illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez fokot segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Távhővezeték felújítás kezdődik Debrecenben, a Teleki utca 24-38 szám közötti szakaszon a hőszolgáltató megbízásából. A munkálatok május 4 és június 30-a között zajlanak. A felújítás idején a járdák és a tömblehajtók használata részben korlátozott lesz, ami a közlekedést és a parkolást is érinti a környéken. A kivitelezés zajjal járhat, ezért a lakók türelmét kérik. A munkák miatt két alkalommal szünetel a meleg vízszolgáltatás is napközben, reggel 8 és délután 4 óra között. Az érintett épületek között több Teleki utcai és Veselényi utcai társasház, valamint a Tóth Árpád gimnázium is szerepel, írja a Dehír. Könnyebb lett az ügyintézés a digitális űrlapok bevezetésével a Zafír portálon, számolt be róla a Debreceni Vízmű ZRT közleményében. A fejlesztésnek köszönhetően a debreceni vízszolgáltatási ügyekkel kapcsolatban már több ügytípus is egyszerűen online intézhető sorbanállás nélkül. Az új rendszerben elérhető például részletfizetés vagy fizetési halasztás kérése, egyenlegigazolás igénylése, illetve a személyes adatok módosítása is. Emellett lehetőség van felhasználói változások bejelentésére és különféle kedvezmények igénylésére is. A digitális megoldás célja, hogy gyorsabbá és átláthatóbbá tegye az ügyintézést, miközben csökkenti a papíralapú adminisztrációt. A portálon a városlakók saját időbeosztásuk szerint intézhetik az ügyeiket. A fejlesztéstől azt várják, hogy kényelmesebb és hatékonyabb lesz a kapcsolattartás a szolgáltató és a felhasználók között. Eredményes évet zárt a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezete, amely éves küldött gyűlésén számolt be a 2025-ös eredményekről. A rendezvényen elismeréseket is átadtak a kiemelkedő munkát végző önkénteseiknek, számolt be róla a Dehír. A szervezet mintegy 8000 fős tagsága továbbra is stabil hátteret biztosít a működéshez. A cél a jövőben is a sokoldalú tevékenység fenntartása, beleértve a véradást, az elsősegélynyújtást, az egészségfejlesztést és az ifjúsági programokat. A napsütési lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Pályafelújításra pályázik Debrecen városa. 100. szezonját nyitotta meg a Hajdúszoboszlói strand, és ma az édesanyákat köszöntjük, Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Pályázatot nyújt be Debrecen városa a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályafelújítási programjára, 3 műfüves pálya korszerűsítésére. A fejlesztés a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, valamint a Józsa-Grund A és B pályákat érinti, írja az önkormányzat oldala. A felújítás költsége pályánként mintegy 25 millió forint, amelynek 70%-át az MLS, 30%-át az önkormányzat finanszírozza majd. A munkálatok várhatóan 2026-27-ben valósulhatnak meg. Megkezdődött a jubileumi 100. strandszezon a Hungarospa fürdőkomplexumban, amely hagyományosan május 1-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A nyitáskor már több medence is várta a vendégeket, a teljes kínálat viszont június közepétől lesz majd elérhető. A strandon található egyébként Közép-Európa legnagyobb épített medencéje. A létesítmény idén is jelentős forgalomra számít, akár 1,5 millió vendéget is fogadhatnak a szezon során. Vezetőváltás és fontos döntések is születtek a Debreceni Egyetem szenátusában, számolt be róla az UNIDEB. A legutóbbi ülés mérföldkőnek számít, hiszen lezárult egy hosszú vezetői időszak, és új korszak kezdődik az intézmény életében. A testület élén utoljára Szilvási Zoltán rektorált, aki átadta a tisztséget a megválasztott rektornak Bács Zoltánnak. A szenátus egyhangú döntéssel támogatta Borné Lampert Andrea kancellári kinevezését is, valamint módosításokról határozott az egyetem működését szabályozó dokumentumokban. A legköszönő rektor beszédében az elmúlt több mint egy évtized eredményeit értékelte, kiemelve az intézmény fejlődését és a vezetés együttműködését. Úgy fogalmazott, hogy az egyetem jelentős átalakításon ment keresztül, és erős alapokra építve folytathatja majd a munkáját. Az új vezetés előtt álló időszakot a folytonosság és a további fejlődés határozhatja meg, fogalmaztak a szakemberek. Anyák napja van, a ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, ezt mondta rádiónknak Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg ad a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanya és a kisbaba között.
1: Isten éltesse az édesanyákat! Derült, napos száraz idő lesz térségünkben, a déli délkeleti szél azonban többször megerősödhet. Csapadékot nem ígérnek az időjósok, 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a fényt, viszont délután akár már 28 fok is lehet.

Csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezd erre a napra. Hiszen a titok

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Hajdúbiharban is fokozott közúti ellenőrzés indul. Felújításra szorul a Halközszökő kutya Debrecenben, és nyomozó szobában jártak a böszörményi diákok. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Ellenőrzést tart a rendőrség május 4 és 10-e között a Roadfall akció keretében. A cél a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdúbiharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik. A hatóságok kiemelten vizsgálják majd a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, és célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, olvasható a D-Hírem. Nem indítható el a Halközszökő kutya, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes, bontással járó felújítással tehető, ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Bűnmegelőzési programon vettek részt a hajdúböszörményi Bocskai István gimnázium diákjai Debrecenben, ahol interaktív módon ismerkedtek meg a bűnügyi eljárásokkal. A HAOM beszámolója szerint tanulók csapatokban dolgozva egy úgynevezett nyomozószoba feladatait oldották meg, majd közösen rakták össze az eset részleteit. A program célja, hogy élményszerűen mutassa be a büntető eljárás működését és a bűnmegelőzés fontosságát. A résztvevők visszajelzése szerint a játékos feladatok fejlesztették az együttműködést és a logikai gondolkodást, miközben a függőségek veszélyeiről és a jogi következményekről is hasznos ismereteket szereztek a gyerekek. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a fiatalokat, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kallai Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba. Jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor is kell.
4: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szervhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
3: Csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható térségünkben. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg több felé a szél. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. A hét elején pedig marad a sok napsütés, fátyol felhőkkel, több felé lesz élénk, északnyugaton erős a déli eszél. Hajnalban -1 és +11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra pedig 22-28 fokot ígérnek a szakemberek.

Ki az, aki tudja, merre fúj a szél? Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: kóstolhatod,
1: énekelheted,
0: a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: While we're living in

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Bocs. Ha téged ismerlek meg előbb, lett volna köztünk valami?
3: Miért így is van köztünk valami, nem? A biciklimen ülsz, ez pedig egyes arab országokban felér egy házassággal.
4: Bocs. Mit csinálsz itt?
3: Elrablom a nődet.
4: Rabolt.
3: De aztán lovagias barom vagy, ezt meg kell hagyni.
1: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
3: Itt leszek.
2: Nemecsek.
4: Itt leszek.
2: Leszik.
5: Itt leszek.
2: Richter.
6: Itt leszek.
2: Weiss.
7: Itt leszek.
2: Csele.
8: Itt leszek.
2: Kolnai.